0: Maje, Rashino, and Palaje,
1: Mumina.
2: I'm sure you know what I'm about to tell. I don't want to be a crowd here. They are no bad. I mean, I'm in heaven.
3: Heaven.
2: Heaven.
3: Heaven.
2: Heaven.
3: Heaven. Heaven. Heaven. Heaven. Heaven. Heaven. Heaven. Heaven. Heaven. Heaven. Heaven. Heaven. Heaven. Heaven. Heaven. Heaven. Heaven. Heaven. Heaven. Heaven. Heaven. Heaven. Heaven. Heaven. Heaven. Heaven. Heaven. Heaven. Heaven. Heaven. Heaven. Heaven. Heaven. Heaven. Heaven. Heaven. Heaven. Heaven. Heaven. Heaven. Heaven. Heaven. Heaven. Heaven. Heaven. Heaven. Heaven. Heaven. Heaven. Heaven. Heaven. Heaven. Heaven. Heaven. Heaven. Heaven. Heaven.